FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: nyár!
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: élet az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztővel Géci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott

Jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 000 hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, a rajtól a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok a Norbertek és a Szintiák névnapján. Nekik nagyon boldog névnapot is kívánunk egyben. Hozom a jó zenéket a ma reggelhez is. Kellemes ébredezést.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai napindító tippünk. Tehermentesítsük az elménket a pihenő napokra, a Zeigarnik effektus tudatos alkalmazásával tehetjük ezt meg, amelyet Bluma Zeigarnik pszichológus írt le először. A kutatások igazolják, hogy az emberi agya befejezetlen feladatokat és nyitott kérdéseket folyamatos feszültségben tartja, ami rontja a pihenés minőségét. Hogyha azzal indítjuk mondjuk a munkanap végét, vagy éppen a pihenőnapunkat, a hétvégét, hogy a még függőben lévő jövő heti feladatokat, vagy következő napra eső feladatokat egy fizikai listára leírjuk, az agyunk lezártnak tekinti azokat, a pihentető fázisra így 40%-kal csökkentheti a mentális fáradtságot ez a dolog, erre érdemes lehet figyelni. Most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Jönnek a mai nap szülöttjei, amelyek között ott van például Angelo Morandola, az feltaláló, aki 1884-ben megépítette az első presszó kávégépet, nagy hála neki, illetve 1853, melyben napján született Vágó Pál festőművész, aki nagyméretű történelmi képeket festett, dolgozott a Feszti körképen is például. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttjei, most vissza a dalokhoz. Oh,

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, de a következő 60 perc is tele van sok jó zenével és érdekességekkel. Rádiózunk együtt a folytatásban is. Jó reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminiszter

még kerülne. Közigazgatási eljárást indított a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságnál történt különös állatelhullások ügyében. A vizsgálat célja annak tisztázása, hogy miért pusztult el 10-ből 3 zebra a 60 pusztai birtok szomszédságában.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában itt a reggeli információs magazinműsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, a Norberteket és a Szintiákat, mindenféleképpen köszöntsük nekik. Nagyon boldog névnapot. Indul a következő óránk is, hoz ma jó zenéket. Szép reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a július 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
3: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
4: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
5: Te mit csinálsz hétvégén?
6: Térkövet nézek.
5: Aha. És hol?
6: Az aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
7: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az aranyi építőanyagnál, ahol a bemutatófalon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
8: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
9: Reklámot hallottak. Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A reggeli nagy rohanásban egy kis érdekesség a környékről. A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum őrzi a világ legnagyobb és legértékesebb munkácsi gyűjteményét, nem tudom, erről hallott-e már esetleg. A múzeumot eredetileg 1899-ben alapították, a Nivadó zseniális festőművész pedig 1000 szállal kötődik a városhoz. Ez volt a mai kis érdekességünk, most pedig vissza a dologhoz.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a napokban hivatalos közleményt tett, mely szerint június 1-ével életbe lépett a nyári hétvégi kamiontilalom a hazai úthálózat biztonságosabbá tétele érdekében. A rendelet értelmében a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű tehergépjárművek szombat reggel 8 órától vasárnap este 22 óráig nem közlekedhetnek a tranzit és főközlekedési utakon. Erre figyeljünk mindenféleképpen. Most pedig vissza a jó dalokhoz, kellemes ébredezést!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csobacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csobacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
4: Békés Csabáról.

Ben megjelent elnöki határozat szerint Ígyártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A rendeletben egy harmadik diplomata, Breuer Klára helsinki nagykövet felmentése is szerepel. Ez a döntés azonban még tavaly decemberben született Szijjártó Péter korábbi tárcavezető javaslatára. Olyan sok és súlyos balesetet okoznak a közlekedők a nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, hogy a szabályozással nem lehet megvárni a Kressz átfogó módosítását. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy nyilatkozott, hogy a probléma súlyossága miatt

egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi

0: beauty. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
7: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
8: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
7: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
9: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
2: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 6-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Változatlan szolgáltató, új név a közétkeztetésben. Ideiglenes helyre költözött az onkológiai ellátás Gyulán. Több városrészt érintő áramszünet lesz Békés Csabán. Emlékfilm őrzim a Tour de Hongrie Békés Csabai pillanatait. A Békés Csabai közgyűlés a közelmúltban döntött arról, hogy melyik cég végezheti a gyermekek közétkeztetését a következő években. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy új szolgáltató érkezik, a gyakorlatban lényeges változás nem várható. A Békés Csabai közétkeztetést addig a Pannon Menza Kft. Lett el, amely a főző és tálaló konyhák működtetéséért, valamint a 10 órai, az ebéd és az uzsonna elkészítéséért felelt az óvodások, az általános iskolások és a középiskolások számára. Mivel a szolgáltató kötött szerződés lejár, az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított annak érdekében, hogy kiválassza a július 1-től feladatot ellátó céget. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a város évente nettó 1.939.000.000 forintot tud fordítani a közétkeztetésre. A nyertes vállalkozásnak 4 főzőkonyha üzemeltetését kell átvennie, amelyek közül 2-t tényleges főzőkonyhaként kell működtetnie. Emellett 17 tálaló konyhát is működtetnie kell, valamint az ételt a város 18 óvodájába is ki kell szállítania. A képviselők végül 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a Gastvitál Menza Kft.-t hirdették ki a közbeszerzés nyertesének. A budapesti székhelyű vállalkozás 1.830.000.000 forintos ajánlatot tett, így július 1-től továbbra is ez a cég gondoskodhat a Békés Csabai gyermekek étkeztetéséről. Szarvas Péter polgármester a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a társaság 2+2 évre nyert el a szolgáltatás ellátásának jogát. Június 1-től átmenetileg új helyszínen működik a Békés Vármegyei Központi Kórház klinikai onkológiai és sugárterápiás centrumának onkológiai részlege a Gyulai Tak Kórházban. A változásra azért van szükség, mert megkezdődtek az épület korszerűsítési munkálatai. A betegek számára ugyanakkor jó hír, hogy az onkológiai kezelések a felújítás ideje alatt is folyamatosan biztosítottak, az ellátás nem szünetel. Az osztály a sugárterápiás részektől mindegy 200-250 méterre található kis műtéti tömb magas földszintjén működik tovább. Az új részleget a korábbi fülorgégészeti osztály helyén alakították ki. Az intézmény tájékoztatása szerint az új helyszín az onkológiai épület pszichiátria felüli oldaláról közelíthető meg. A kezelő helységek a magas földszinten kaptak helyet, és lifttel is könnyen elérhetők, így a mozgásukban korlátozott betegek számára is biztosított a kényelmes bejutás. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy a megszokottnál valamivel korábban érkezzenek, és szükség esetén kérjenek segítséget a tájékozódásban. A fejlesztés célja a korszerűbb és modernebb betegellátás megteremtése, amely hosszú távon még jobb körülményeket biztosíthat az onkológiai kezelések során. Jelentős területet érintő, előre tervezett áramszünetre kell készülni Békés Csabán június 9-én. Az MVM Démász áramhálózati Kft. Hálózat karbantartási és fejlesztési munkálatai miatt reggel 8 órától délután 4 óráig több városrészben is szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a Gyulai út környékét, a Fényesi Tanyák térségét, a Kisfényesi utcát, valamint több kapcsolódó utcát, emellett a Lencsési út egyes szakaszain, továbbá a Körtesor, a Magyar utca, a Mester utca, a Paprika köz, a Répa köz és a Rózsakert utca környezetében is átmenetileg szünetel majd az áramszolgáltatás. A tervezett munkák a Csabagyöngyek környékét is érintik. Többek között a Bogár utca, a Bagoly utca, a Buzogány utca, a Csabagyöngye sor, a Csabagyöngye utca, valamint az Almásor és a Cseresznye köz egyes ingatlanjai maradnak áram nélkül a megjelölt időszakban. Az MVM arra kéri az érintetteket, hogy időben megfelelően készüljenek fel az áramszünetre, és gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra is, hogy áramfejlesztő berendezés nem tud biztosítani. Aki saját vagy bérelt agregátort kíván használni a munkálatok idején, annak ezt legalább 5 nappal korábban be kell jelentenie, és előzetes írásos engedélyt kell kérnie. Az áramszünettel érintett utcák és házszámok részletes listája az MVM hivatalos értesítésében érhető el.

0: Különleges kisfilmmel idézi fel a Tour de Hongrie május 13-ai Békéscsabai állomásának legemlékezetesebb pillanatait Békéscsaba önkormányzata, a Városi Marketing Csoport és a Békéscsabai Média Centrum. Az alkotás nem csak a kerékpárverseny legizgalmasabb eseményeit mutatja be, hanem azt az összefogást is, amelynek köszönhetően a város sikeresen fogadhatta Magyarország legnagyobb országúti kerékpáros körversenyét. A mezőny május 13-án kétszer is áthalad Békéscsabán, a szakasz befutójának pedig szintén a vármegye székhely adott otthont. Az eseményhez a város intézményei, iskolái, kulturális és sport közösségei, valamint több civil szervezet is csatlakozott, hogy a látogatók és a szurkolók valódi sportünnep részesei lehessenek. A napsütéses, ugyanakkor szeles időjárás ellenére a város több pontján különféle programok várták az érdeklődőket. A közösségi rendezvények, látványos bemutatók és szurkolói kezdeményezések hozzájárultak ahhoz, hogy a Tour de Hongrie Békéscsabai állomása túlmutasson egy sporteseményen és az egész várost megmozgató közösségi élményé váljon. A szervezők elmondata szerint a versenyzők mezőnye ugyan tovább halad, az élmény azonban megmarad. Az elkészült emlékfilm ezt a hangulatot őrzi meg, felidézve a versenynap legfontosabb pillanatait, a városi összefogást és azokat az emlékeket, amelyekre a résztvevők még sokáig visszagondolhatnak. Korábban már bejelentették, hogy nyugdíjba vonul Békéscsaba egyik ismert házi orvosa, dr. Róka Miklós, és azt is, hogy kiveheti át a praxisát. Most újabb lépés történt a váltás előkészítésében. Döntés született az érintett orvosi rendelő átalakításáról. Dr. Róka Miklós korábban közölte, hogy június 1-ével nyugdíjba vonul, praxisát pedig dr. Krisztóf Ágnes, neurológus és infektológus szakorvos részére kívánja átadni. A felek ezzel kapcsolatban 2026. június 1-i hatállyal előszerződést kötöttek. Szarvas Péter polgármester korábbi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kettes számú házorvosi körzet esetében az önkormányzat feladata az infrastruktúra biztosítása. Hozzátette, hogy az új szakember számára egy 130 négyzetméteres rendelő áll majd rendelkezésre a Mokri utcában. A napokban az Illetékes Bizottság döntött a Mokri utca 12 szám alatti orvosi rendelő átalakításáról. A beszerzési eljárás lezárult, a kivitelezőt kiválasztották. A munkálatokat egy békéscsabai vállalkozás végezheti el mintegy 12 millió forintért. A beruházás befejezésének határidejét június 30-ában határozták meg. Első alkalommal rendezték meg a Hunterfield Target versenyt az egerbaktai katonai lőtéren, ahol a Magyar Kupa harmadik fordulóját tartották. A Szarvasi Sutyinszki István számára különösen sikeres volt a viadal, hiszen megszerezte idei első győzelmét a sorozatban. A dombos, erdős pályán a célok távolságának megítélése sok versenyzőnek nehézséget okozott. Sutyinszki István 10 hibával és 40 ponttal zárt, eredménye mégis elég volt az első hely megszerzéséhez. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek! Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build!
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
9: Főnök, megyünk a vásárba?
10: Milyen vásárba, Micike?
9: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
11: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
12: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reál keresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. A Magyar Reklámszövetség közterületi szövetsége nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, mivel a kormány egyéni képviselői indítványként nyújtotta be a gyűlöletkeltő politikai plakátok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatot, így kikerülve a kötelező társadalmi egyeztetést. A szövetség hangsúlyozta, hogy értik és támogatják a politikai kommunikáció kulturáltabbá tételét és a közterek rendezettségét, de aggódnak amiatt, hogy a hazai reklámipart és a vállalkozásokat érzékenyen érintő szabályozás előkészítéséből teljesen kihagyott.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
10: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
11: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
12: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiört feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
13: Bocskai 29.
14: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
15: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
16: Reklámot hallottak.

Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés Megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is hozom a jó zenéket és az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Rádiózzunk együtt. Szép napot kívánok!

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól, és hoztam egy üzenetet, ami mára volt időzítve a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, Demük Attilát köszöntjük 47. születésnapja alkalmából. Dani, illetve felesége Anita küldte nekünk ezt az üzenetet. Attila, neked nagyon boldog születésnapot kívánunk egy jó dallal.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai nap ünnepeltjeiről, köszöntöttjeiről, a Norberteket és a Szintiákat illő köszönteni nekik nagyon boldog névnapot. A kívánság műsor pedig ezzel a gondolattal mára is a végéhez ért, de a folytatásban is itt vagyok önnel a megszokott rendben és módban.

0: kedvenceit.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Be kell rendezkednünk a nyárra, napszemüvegeket elő, illetve rövid nadrágok, illetve pólók is előkerülhetnek most már a szekrényből, és talán a téli ruhatárunkat. Hát nem az, hogy leselejthezhetjük, de azért arrébb rakhatjuk a következő napok hőmérsékleti értékeit. Alapul véve legalábbis ránk köszöntött tehát a nyár, és ránk köszönt a következő órában is meg annyi jó zene.

0: csücsibe.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: time of the night. A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazinműsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a pillangók a lábukkal kóstolnak, de hogy miként, ennek részleteit nem sokára hozom.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a pillangók a lábukkal kóstolnak. A lábaikban ízelő receptorok vannak, így amikor egy virágra szállnak, azonnal érzékelik, hogy érdemes-e ott nektárt keresniük például. Lényegében lábbal ízlelik meg a világot, ez segít őket a megfelelő táplálék gyors megtalálásában. Egy különleges túlélési képesség ez, amely a virágportól függő életmódhoz igazodik, a természet egy kis csodája.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés-megye kedvenc rádiójában a délutáni zene és információs magazin műsor ér a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában, és további szép napot kívánok. Töltsük meg együtt a délután első két óráját holnap is majd jó zenékkel.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A meteorológiai nyár 6. napján szeretettel köszöntök mindenkit, én debreceni Ilona vagyok, ez a Csaba. Mozgalmas délutánunk lesz, hiszen mesélnem kell a szemüvegről, a jójóról, a fánkról és az autós mozikról is. Készültem programokkal és tengernyi jó zenével. Igazi nyári válogatást hozok, teljen kellemesen a délután.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
7: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet kell.

0: Keresel. Ne keres tovább, az Internet X-nél megtalálod. Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9. június 6-án a jó-jó napján. Ez a különleges játék komoly múltra tekint vissza, és a szakemberek szerint komoly jövő áll előtte. A játék származási helye valószínűleg Kína, azonban az első források nagyjából Krisztus előtt 500-ból maradtak fent, Görögországból. Az ókori görög szokás szerint, ha egy fiatal elérte a megfelelő kort, akkor a jójóját felajánlotta valamelyik istennek. Eredetileg egyébként fegyver volt, később vált játékká, és állítólag Napóleon is szívesen forgatta. Mi pedig játsszuk a legjobb zenéket, a kedvenceket, velük folytatjuk.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Kellemes kikapcsolódás, szép napot mindenkinek, a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Június 6-a van a kertészkedés napja. A nap megálmodói arra gondoltak, hogy a kertészkedés egyet jelent a friss levegővel, a napsütéssel, és ez a tevékenység bizony jó a testnek és léleknek egyaránt. Hiszen miközben gondozzuk a kertet, izmot építünk, kalóriát égetünk, és a stressz is oldódik a kertészkedésben. Mindezek hatására pedig erősödik az immunrendszerünk. Van még bárki, aki ne érezne vágyat arra, hogy kimenjen a kertbe? Hallgassunk a Világnap megalkotóira, amint időnk és az időjárás engedi. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 0,33 literes üveges Miller csak 319 forint. A másfél literes citromos és őszi barackos Nestea csak 369 forint. A 250 grammos Bravo szőrölt kávé 1140 forint. Míg az 1 literes UHT tej mindössze 189 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
9: Készülj! Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
10: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
11: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Jó ötlet, Micike!
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: a ma kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, mégpedig az elmúlt 20 év legjava. És nagyon remélem, hogy az előttünk álló válogatásban az ünnepeltek is megtalálják majd saját személyes kedvenceiket. Június 6-a van, Isten éltesse a Cintia és Norbert nevű ismerőseinket. A Cintia, Szintia, görög mitológiai név, Artemis istennő megnevezése, míg a Norbert német eredetű, jelentés a északi fény, híres. Sok-sok boldogságot a név és szülinaposoknak. Ajándékba a Nobel-díjas német írótól, Thomas Manntól hoztam idézetet. Ő 1875. június 6-án született. Nem tehetek róla, a világ felfogásom szerint az életet inkább a derűs és szeretetre méltó oldaláról kell nézni. Kívánom az ünnepelteknek, hogy ők is lássák a világ derűs, szeretetre méltó oldalát.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba 88.9-en június 6-án az Almatorta napján. Az Almatorta napját ünnepelni azonban nem csak azzal lehet, hogyha megsütjük kedvenc almatortánkat, hanem azzal is, hogyha megosztjuk egyrészt magát a süteményt, másrészt pedig a receptjét. Az almás édességek pedig olyannyira népszerűek szerte a világon, hogy nem csak az almatortának van világnapja, hanem az almás rétesnek, az almás pitének, a karamellás almának is. Ám létezik egy olyan világnap is, mely az Egyél egy almát címet viseli. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy az alma minden irodalmi alkotásban szerepel, a Bibliától kezdve a Hófehérkén keresztül, Tell Vilmoson át sok-sok műben. Remélem van otthon az asztalon. A mi asztalunk még mindig a zene. Folytatjuk a kedvencekkel.

88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Június van, és hogyha június, akkor Békés Tarhosi zenei napok. Idén is így van ez, és idén már 50. alkalommal. Június 19-e és július 2-a között számtalan zenei, táncos és egyéb kulturális műsor várja az érdeklődőket. A Belencéres Néptánc Együttes például június 21-én lép fel, a Fafúvós tábort június 22-e és 26-a között tartják. Kallós Zoltán nyomában címmel pedig a Művelődési Központban nyílik majd vándorkiállítás június 24-én. Lesz egy interaktív előadás is Ferenc Áron jóvoltából, ahol a koncert ötvöződik a verssel. Az előadás címe Adi Dobbanó Univerzuma. Ez június 24-én várja az érdeklődőket. Természetesen tovább is szemezgethetnénk a rengeteg program között. Ezért javaslom, az érdeklődők keressék fel a békésikultúra.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatvány kitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető

agyóra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 000-ről tavaly már több mint 25 000-re emelkedett. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált

vezetője és az új külügyminiszter Orbán Anita kezdeményezésére távozik posztjáról. A legfrissebb magyar közlönyben megjelent elnöki határozat szerint így Ártó István varsói és Boros Miklós szófiai nagykövetet érdemeik elismerése mellett mentette fel Súlyog Tamás köztársasági elnök. A

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek. Június 6-a van, 1933-ban az Egyesült Államokban. E napon nyílt az első autós mozi. Mégpedig azért, mert állítólag egy testes édesanya panaszkodott a fiának, hogy nem fér el a moziban a széken, túlságosan szűkek. Ez adta az ötletet a fiúnak, hogy az autók kényelmes üléseiről lehessen nézni a filmet. Olyannyira jól sikerült a terv, hogy 3 éven át működött az a mozi. Az autós mozi koncepciója pedig világszerte népszerűvé vált. Népszerű előadók ma is a Csabán. Teljen velük kellemesen a délután.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, és ide a Csabára hoztam egy receptet, egy olyat, amit csak most új krumpli szezonban lehet elkészíteni, ez a kapros, túrós új krumpli saláta. Ez szerint a recept szerint nem kell meghámozni az új krumplit, egész egyszerűen mossuk meg alaposan. Fél kiló új krumplihoz 25 deka túró kell, no meg 2 deci tejföl és egy csokor friss kapor. Félbe vagy negyedekbe kell vágni a krumplit, az egyik recept szerint sós vízben puhára főzni, a másik szerint pedig dinsztelni. Amíg a krumpli készül, keverjük a 25 deka túrót a 2 deci tejföllel, finomra vágott kaporral, felkarikázott zöld hagymával keverjük el. Természetesen ízlés szerint sózzuk is. A leszűrt, még meleg burgonyát, aki dinszteli, annak a még forró burgonyát, beleforgatjuk a kapros túrós krémbe. Már tálalhatjuk is. Vannak ismerőseim, akik egy kis sült szalonnával tovább bolondítják ezt az étket. A stúdióban e recept hallatán többeknek felcsillant a szeme, szerintem náluk ez lesz a vacsora, mi pedig most a kedvencekkel folytatjuk.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Sok-sok kedvenc mögöttünk, legalább annyi előttünk, ez a Csaba 88-9 június 6-án a szemüveg napján. A szemüvegek körülbelül 7 évszázada léteznek. A korai változatokat csak a szerzetesek és a tudósok viselték, a szemüvegek iránti kereslet pedig az írástudás növekedése, illetve a nyomdagép feltalálása után nőtt meg. És hát tudjuk, hogy manapság a szemüveg már nem csak a látást javítja. Igazából stílusunkat is kifejezhetjük vele. A cikk, ahonnan készültem, azt írja, képzeljük el, mondjuk John Lennont az ikonikus keret nélkül. Nem, nem képzeljük, ünnepeljük ma a szemüveg napját.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Elérkezett a búcsú ideje, én Debrecen Ilona vagyok. Köszönöm, hogy együtt töltöttünk néhány órát. Holnap június 7-e lesz a gondolkodás világnapja, de a csoki fagyit is holnap ünnepelhetjük. Addig is a legjobbakat kívánom a Csabával. Viszont hallásra.

0: vezető leszögezte, hogy a kabinet látja a helyzetet, és a közeljövőben élni fog a célzott KRESZ módosítási javaslatokkal, mivel a teljes jogszabályi felülvizsgálat egy hosszabb folyamat lesz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Reklámot hallott.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 6-a szombat van, a mai napon a Norbertek és a Cintiák ünneplik névnapjukat. A Norbert germán eredetű német férfi névből származik, jelentése észak, fényes, híres. A Cintia női név görög mitológiai név, Artemis istennő mellékneve, jelentése Küntosz hegyén született. Boldog névnapot kívánunk nekik. És már megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

Rádió. Június 6-a szombat van, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim, Önök Nédo Gézát hallják. 113 évvel ezelőtt született Gobbi Hilda, a 20. századi magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb, legsokoldalúbb és legnépszerűbb Kossuth-díjas művésze. Pályája során a tragikus sorsú drámai hősöktől kezdve a groteszk komikus karakterekig és a házártos idős asszonyokig mindent zseniálisan formált meg. A Színművészeti Akadémia elvégzése után 1935-ben azonnal a Nemzeti Színház tagja lett, élete során több neves társulatot is erősített, és a legjelentősebb hazai színpadokon játszott. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 6-a szombat van, a mai napon ünnepli 79. születésnapját Robert Englund, amerikai színész, szinkronszínész és rendező, aki leginkább a filmtörténelem egyik legikonikusabb horror gonosztevője, Freddy Krueger megformálásáról ismert, Wes Craven klasszikusában, a Rémálom az Elm utcában franchise-ban. Klasszikus színházi képzettséggel rendelkezik és pályafutása során több mint 75 játékfilmben, valamint számos televíziós sorozatban tűnt fel. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 6-a szombat van, a mai napon ünnepelné 56. születésnapját a nemrégiben elhunyt Kálai Molnár Péter színész, költőműfordító, rendező és énekes. A Vígszínházban kezdte pályafutását, a Beugró című tévéműsor állandó szereplője volt, rendszeresen vállalt szinkron szerepeket és szinkronrendezőként is dolgozott, játszott többek között a Valami Amerikában, az Üvegtigris trilógiában, az Állítsátok meg Teréza nyútban, szerepelt a Pasik, a Tea, a Marslakók sorozatban, rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikere a Sör, vagyis a Shakespeare összes rövidítve volt, 3 szólólemeze jelent meg, felesége Lestár Ágnes, szinkronrendező és dramaturg, 2 gyermekük született. Tisztelettel emlékezünk rá.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 6-a szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Változatlan szolgáltató, új név a közétkeztetésben. Ideiglenes helyre költözött az onkológiai ellátás Gyulán. Több városrészt érintő áramszünet lesz Békés Csabán. Emlékfilm őrzim a Tour de Hongrie Békés Csabai pillanatait. A Békés Csabai közgyűlés a közelmúltban döntött arról, hogy melyik cég végezheti a gyermekek közétkeztetését a következő években. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy új szolgáltató érkezik, a gyakorlatban lényeges változás nem várható. A Békés Csabai közétkeztetést addig a Pannon Menza Kft. Lett el, amely a főző és tálaló konyhák működtetéséért, valamint a 10 órai, az ebéd és az uzsonna elkészítéséért felelt az óvodások, az általános iskolások és a középiskolások számára. Mivel a szolgáltató kötött szerződés lejár, az önkormányzat közbeszerzési eljárást indított annak érdekében, hogy kiválassza a július 1-től feladatot ellátó céget. A közgyűlés elé került előterjesztés szerint a város évente nettó 1.939.000.000 forintot tud fordítani a közétkeztetésre. A nyertes vállalkozásnak 4 főzőkonyha üzemeltetését kell átvennie, amelyek közül 2-t tényleges főzőkonyhaként kell működtetnie. Emellett 17 tálaló konyhát is működtetnie kell, valamint az ételt a város 18 óvodájába is ki kell szállítania. A képviselők végül 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a Gastvitál Menza Kft-t hirdették ki a közbeszerzés nyertesének. A budapesti székhelyű vállalkozás 1.830.000.000 forintos ajánlatot tett, így július 1-től továbbra is ez a cég gondoskodhat a Békés Csabai gyermekek étkeztetéséről. Szarvas Péter polgármester a döntést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a társaság 2+2 évre nyert el a szolgáltatás ellátásának jogát. Június 1-től átmenetileg új helyszínen működik a Békés Vármegyei Központi Kórház klinikai onkológiai és sugárterápiás centrumának onkológiai részlege a Gyulai Tak Kórházban. A változásra azért van szükség, mert megkezdődtek az épület korszerűsítési munkálatai. A betegek számára ugyanakkor jó hír, hogy az onkológiai kezelések a felújítás ideje alatt is folyamatosan biztosítottak, az ellátás nem szünetel. Az osztály a sugárterápiás részektől mindegy 200-250 méterre található kis műtéti tömb magas földszintjén működik tovább. Az új részleget a korábbi fülorgégészeti osztály helyén alakították ki. Az intézmény tájékoztatása szerint az új helyszín az onkológiai épület pszichiátria felüli oldaláról közelíthető meg. A kezelő helységek a magas földszinten kaptak helyet, és lifttel is könnyen elérhetők, így a mozgásukban korlátozott betegek számára is biztosított a kényelmes bejutás. A kórház arra kéri a betegeket és hozzátartozóikat, hogy a megszokottnál valamivel korábban érkezzenek, és szükség esetén kérjenek segítséget a tájékozódásban. A fejlesztés célja a korszerűbb és modernebb betegellátás megteremtése, amely hosszú távon még jobb körülményeket biztosíthat az onkológiai kezelések során. Jelentős területet érintő, előre tervezett áramszünetre kell készülni Békés Csabán június 9-én. Az MVM Démász áramhálózati Kft. Hálózat karbantartási és fejlesztési munkálatai miatt reggel 8 órától délután 4 óráig több városrészben is szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet érinti a Gyulai út környékét, a Fényesi Tanyák térségét, a Kisfényesi utcát, valamint több kapcsolódó utcát, emellett a Lencsési út egyes szakaszain, továbbá a Körtesor, a Magyar utca, a Mester utca, a Paprika köz, a Répa köz és a Rózsakert utca környezetében is átmenetileg szünetel majd az áramszolgáltatás. A tervezett munkák a Csabagyöngyek környékét is érintik. Többek között a Bogár utca, a Bagoly utca, a Buzogány utca, a Csabagyöngye sor, a Csabagyöngye utca, valamint az Almásor és a Cseresznye köz egyes ingatlanjai maradnak áram nélkül a megjelölt időszakban. Az MVM arra kéri az érintetteket, hogy időben megfelelően készüljenek fel az áramszünetre, és gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra is, hogy áramfejlesztő berendezés nem tud biztosítani. Aki saját vagy bérelt agregátort kíván használni a munkálatok idején, annak ezt legalább 5 nappal korábban be kell jelentenie, és előzetes írásos engedélyt kell kérnie. Az áramszünettel érintett utcák és házszámok részletes listája az MVM hivatalos értesítésében érhető el.

0: Különleges kisfilmmel idézi fel a Tour de Hongrie május 13-ai Békéscsabai állomásának legemlékezetesebb pillanatait Békéscsaba önkormányzata, a Városi Marketing Csoport és a Békéscsabai Média Centrum. Az alkotás nem csak a kerékpárverseny legizgalmasabb eseményeit mutatja be, hanem azt az összefogást is, amelynek köszönhetően a város sikeresen fogadhatta Magyarország legnagyobb országúti kerékpáros körversenyét. A mezőny május 13-án kétszer is áthalad Békéscsabán, a szakasz befutójának pedig szintén a vármegye székhely adott otthont. Az eseményhez a város intézményei, iskolái, kulturális és sport közösségei, valamint több civil szervezet is csatlakozott, hogy a látogatók és a szurkolók valódi sportünnep részesei lehessenek. A napsütéses, ugyanakkor szeles időjárás ellenére a város több pontján különféle programok várták az érdeklődőket. A közösségi rendezvények, látványos bemutatók és szurkolói kezdeményezések hozzájárultak ahhoz, hogy a Tour de Hongrie Békéscsabai állomása túlmutasson egy sporteseményen és az egész várost megmozgató közösségi élményé váljon. A szervezők jelmondata szerint a versenyzők mezőnye ugyan tovább halad, az élmény azonban megmarad. Az elkészült emlékfilm ezt a hangulatot őrzi meg, felidézze a versenynap legfontosabb pillanatait, a városi összefogást és azokat az emlékeket, amelyekre a résztvevők még sokáig visszagondolhatnak. Korábban már bejelentették, hogy nyugdíjba vonul Békéscsaba egyik ismert háziorvosa, dr. Róka Miklós, és azt is, hogy kiveheti át a praxisát. Most újabb lépés történt a váltás előkészítésében. Döntés született az érintett orvosi rendelő átalakításáról. Dr. Róka Miklós korábban közölte, hogy június 1-ével nyugdíjba vonul, praxisát pedig dr. Krisztóf Ágnes, neurológus és infektológus szakorvos részére kívánja átadni. A felek ezzel kapcsolatban 2026. június 1-i hatállyal előszerződést kötöttek. Szarvas Péter polgármester korábbi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kettes számú háziorvosi körzet esetében az önkormányzat feladata az infrastruktúra biztosítása. Hozzátette, hogy az új szakember számára egy 130 négyzetméteres rendelő áll majd rendelkezésre a Mokri utcában. A napokban az illetékes bizottság döntött a Mokri utca 12 szám alatti orvosi rendelő átalakításáról. A beszerzési eljárás lezárult, a kivitelezőt kiválasztották. A munkálatokat egy békéscsabai vállalkozás végezheti el mintegy 12 millió forintért. A beruházás befejezésének határidejét június 30-ában határozták meg. Első alkalommal rendezték meg a Hunterfield Target versenyt az egerbaktai katonai lőtéren, ahol a Magyar Kupa harmadik fordulóját tartották. A Szarvasi Sutyinszki István számára különösen sikeres volt a viadal, hiszen megszerezte idei első győzelmét a sorozatban. A dombos, erdős pályán a célok távolságának megítélése sok versenyzőnek nehézséget okozott. Sutyinszki István 10 hibával és 40 ponttal zárt, eredménye mégis elég volt az első hely megszerzéséhez. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békéscsabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 6-a szombat van, 199 évvel ezelőtt tartották meg az első lóversenyt Pesten. Széchenyi István egyik újítása volt, hogy Pesten is elindultak a lóversenyek. Az első versenynaphoz az új lovagló iskola megnyitása kapcsolódott, éveken át előzetes felhívást, szabályozást, versenyprogramot, majd az eredményeket summázó füzetet adott ki, 1828-ban pedig megírta e szakma hazai alapművét. A Lovakról címmel megjelentetett könyvét Hunyadi gróf emlékének ajánlotta, aki Ürményi birtokán már 1814-ben lóversenyt rendezett. Nos, akkor ügetünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: A hétvége legjobb pillanatai, azaz a szombat este. Itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Nem véletlenül fogalmaztam így, hiszen annyi, de annyi jó zenét készítettem elő, hogy egyszerűen nem érdemes tekergetni a rádiót. Tapadjatok ránk, már hozom is az következő kedvencünket. Jó rádiózást, szép estét nektek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Több társadalmi kezdeményezést is indít az idei esztendőben a Sziget, amely nem csupán egy zenei fesztivál szeretne lenni a jövőben. A Society című mozgalom például a fiatalok mentális egészségére fogja felhívni a figyelmet. Azt mondják a szakemberek, hogy azokat a közösségeket segítenék, akik kapaszkodót adhatnak a szorongással küzdő generációnak. Ezekből a szervezetekből, tömörülésekből jó néhányat beengednek majd a Szigetre is. A fesztivál így a bulin túl is üzen, nem baj, ha segítséget kérünk. Mi pedig már az idei Sziget egy

A mai napon a mi térségünkben volt a legalacsonyabb a maximum hőmérséklet, persze fázni nem kellett azért így se, de érdekes, hogy a Dunántúlon most melegebb volt, és hogy mennyire változékony ez a hétvége, jelzi az is, hogy holnap a fordítottja lesz ennek az igaz, azaz vasárnap délután a 30 fokot is átléphetjük már, szóval holnap meg itt lesz a legmelegebb, hát nagyon szeszélyes ez a június eleje, az időjárás szempontjából egyelőre ezt el lehet mondani. Átmeneti lesz egyébként a kánikula, ami még hétfőn is folytatódik, aztán a jövő héten jöhet újabb csapadék, és szintén egy rövid ideig tartó lehűlés, ezt mutatják most a modellek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A hétvégének a felénél járunk nagyjából, hiszen szombat este van, a legjobb dalok szólnak nálunk, még mindig most is. Ez a Csaba Rádió. Néhány Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy velem töltitek a következő néhány órát, már ami még a szombatból hátra van. Jó rádiózást, kellemes időtöltést velünk!
2: J-Lo!

caught it bad just today.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Luxus lakótornyot épít Miami szívében Kygo. A Palm Tree Residence nem csak prémium apartmanokat kínál majd, hanem egy komplett fesztivális életstílus élményt is. Az 500 lakásos torony mögött az eredetileg norvég Kygo, vagyis Kygo is menedzsere áll. A különlegessége az, hogy a lakók automatikusan bekerülnek az exkluzív világba, azaz VIP jegyek, különleges klubesemények és saját zenei helyszínek várják majd őket az épületben. A szakértők szerint ez már jóval több egy klasszikus luxus ingatlannál. Az autó és divatmárkák után most a zenei brendek kezdenek megjelenni a piacon, és itt már nem csak a dizájn, hanem az életérzés is számít. Miami pedig tökéletes helyszín lehet az ilyen és ehhez hasonló lakótornyoknak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

mesterséges intelligenciát is beveti Málta a klímaváltozás elleni küzdelembe. Az apró Szigetország különösen kitett a tengerszint emelkedésének és az éghajlati változások hatásainak, ezért innovatív megoldásokkal próbál alkalmazkodni. A máltai turisztikai hivatal szerint egy új rendszer segíti az adatok elemzését, figyeli a levegő, a tenger és a környezet állapotát, így sokkal pontosabb képet ad a változásokról. A fejlesztés nem csak a természetvédelemben, hanem a turizmus tervezésében is nagyon fontos szerepet kap. A máltai szakemberek úgy látják, a jövő fenntartható idegenforgalmához elengedhetetlen már ez a technológia.

0: Rádió.
1: Megyünk tovább a szombat esti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

életre kell a 80-as évek egyik ikonikus sorozata, készül már a Miami Vice filmes feldolgozása. A főszerepben Michael B. Jordan és Austin Butler tűnik fel, a rendezői székben pedig Kosinski ül majd, aki korábban látványos sikerfilmeket jegyzett. Az eredeti sorozat a napsütötte Miami-t már világába vitte, a nézőket stílusos nyomozóival és emlékezetes zeneivel hamar kultikussá is vált. Az új változat a hírek szerint visszanyúl ehhez a hangulathoz. Neonfények, elegáns zakók és kemény akciók várhatók. Minden a tervek szerint alakul, akkor már 2027 nyarán akkor érkezhet meg a mozikba a film.

0: asszal!
1: Ez a Csaba.
2: Új vizekre nevezett a hazánkban hamarosan ismét fellépő DJ producer Cyril, aki ezúttal a rapper Wiz Khalifával kollaborált vadonatúj That's Her című felvételén. Az előadó 2021-ben üstökösként tűnt fel a zeneipar égboltján, azóta minden létező rekordot meg is döntött az ausztrál DJ, akit eddig leginkább feldolgozásairól ismerhettünk meg. A mostani friss nota egy lendületes műfajokon átívelő track, amelyen a lemezlovas bátran ötvözi a lágy dance ütemeket a rapper megnyugtató, mégis erőteljes hangjával. A szövegben pedig kiderül, milyen érzés az,

0: Csaba Rádió.
1: A szombat estéből még van hátra egy kevés idő, amit közösen tölthetünk el, ráadásul a Csaba Rádió kedvenceinek társaságában, mert hogy ezeket fogom játszani nektek a folytatásban is. Én Hászalai Balázs vagyok, és további nagyon jó rádiózást, szép estét kívánok nektek. Kelni.

Del Rey slágerrel érkezik a 007-es játék. A James Bond világban egy új fejezet nyílik hamarosan, ez pedig különleges zenei kíséret. Érkezik az énekesnek készítette el a 007 First Light című videójáték hivatalos betétdalán. Lana saját szerzeménnyel tér vissza, tehát a Bond univerzumhoz. Ez David Arnold is csatlakozott, ő már több filmzenével dolgozott korábban. Az énekesnő pedig többször is próbálkozott Bond főcímdallal, nem került be egyszer sem az ő szerzeménye a filmbe. Most viszont úgy tűnik, hogy megérkezett Lana Del Rey pillanata.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Arra biztatok mindenkit, hogy töltse kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolog a véremben.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.